0: Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Česká roková scéna.